hallgasson, a kinyújtott kezed megérinthetett rádiósodat, a végig simított tested élvezheted a hajkaidat. Boldog lehetsz, ha szerte dobálod a ruháidat, boldog lehetsz, ha magadba engeded beléd hadzoló szavaimat. Olyan jó neked, hogy itt vagyok és reád figyelek, olyan jó neked, hát engedd, hogy gondtalan élvezhesselek. Ez az a pillanat, a vissza nem térő alkalom. Ez az a pillanat, magatokba fogadtok hallgatagon. Ugye érzed, hogy intenzíven már az élvezet válsz. Ugye érzed, hogy közel vagyok ahhoz, hogy kielégítselek. Ugye nem baj, ha szép lassan kielégülök. Hidd el nekem, hogy kölcsönösek lesznek.